Buran. Lumok. Ojo takut susah takki. Wis mati. Mati. Gak apa gak ndek takki ben. Mati. Ping telu tak tunjuk mati tak bales urem.